0: TerraQ or Rapjoy. Unleash taste.
1: Kita one nem no down kedun keneme Enugu Airlines ne fezi Enugu to Kano direct chalo ko one nem the normal thing no boni fe Enugu